0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai slágere a Hear Me Reggae Lilitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Reggae

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Stage ezerrel pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere és a White Ride.

egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Tame Impala, Jenny-vel, az igazi mai sláger, a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. De jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, My Smith Stargazing, ami zárta az órát. Bibirex a Fateless New Religion pedig, ami így a következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy

0: Ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolta, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray, az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyadásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy így adtak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai slágra az Opel Eye-t, ezt indítom a Rádió 1-en.

napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Backstage a kampuszon, de szépen lassan zárjuk a fesztivált, és hát folytatjuk, távolról sem zárjuk ezzel még a nyarat. Nagyon sok bulival készülünk, ahogy ezt ígértük. És adásban is, az igazi mai slágerek között jön a fesztivál hangulat, most Sam Felder Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűnnek a forgalomkorlátozások is, és ismét teljes hosszában lesz használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
3: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békéltető testületi eljárás.
2: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mind több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsav.

0: anyagok jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce járunk. Július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is. Nem sokára a Rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön. Nagy Bogi és Dash jó leszek újrának speciális remixével. Előtte viszont Cigala és a Riptide. Ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék, Strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egy hetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai sláger, vagy lap, amit már is indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban esőt, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget július utolsó éjszakáján. Egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk. Érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteorraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan telel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

interjú egy csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió 1.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szülinapját a Szigetkék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Son Nevent Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Son Nevent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Több mint 100 000 egynyári növényt nevelt idén a Dekert a város köztereire. A hőség miatt most a növények folyamatos öntözése jelenti a legnagyobb feladatot. Ezért a társaság munkatársai öntöző autókkal járják a várost. Ezen kívül 1250, egyenként 90 literes öntözőzsák segíti a facsemeték folyamatos vízellátását. Pete Tamást, a Dekert ügyvezetőjét hallják.
1: Ez a fák törzsére van helyezve. Egyfelől egy stabilabb vízellátás biztosít a facsemetének, kettő jobban ellenőrizhető. Tehát ugye előfordult az korábban, hogy meg lett locsolva a fa, csak ugye ott a nagy kérdés, hogy elegendő vizet kapott-e. Egy ilyen öntözésnél viszont könnyen visszaellenőrizhető.
0: Ahol a mélygarázsok vagy a sűrű közműhálózat miatt nincs lehetőség hagyományos faültetésre, ott az úgynevezett instant erdők, vagyis dézsás fák teszik zöldebbé a városi környezetet. A dézsákat a belügyminisztérium támogatásával a Dekert munkatársai készítik. A Szigetkék ma délelőtt 10 órától ünnepli 4. születésnapját a tematikus parkban. De most nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is különleges élményeket tartogat a rendezvény. Például Szabó Magda egyik novellája segíti a foglalkozás résztvevőit eligazodni a titkok sűrűjében. A gyerekeket Peti Bohóc, kézműves foglalkozások és akrobata produkciókkal várják ma a Szigetkék 4. születésnapján. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnánás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyertei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, 6 óra után 10 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Vasárnap van, remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból. Ha viszont valaki ilyen korán ébred, hát jó reggelt, nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, a reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek. És most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból, nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszön pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belföldi turizmus továbbra is élénk a széles választék miatt. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kis Róbert Vihár turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a Virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a Déri Múzeum, a Nagy Templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A Szépkártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden szálláshely, minden új szálláshely az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont, ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. A szervezők a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én, de az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részleteket az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a DeHír cikkében olvashatnak. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Lisztes Bence és Kis Berccel is Tiszafüreden játszott eddig, ezentúl pedig a Deacért küzdenek majd, közölte a klub.

0: 5 ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyja a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keksz darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brownie is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eper és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk, szerencsére most is a kampuszon, a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Faithless, Bieber, a New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűnnek a forgalomkorlátozások is, és ismét teljes hosszában lesz használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
2: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békéltető testületi eljárás.
1: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsék jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Teddy Swims és a The Door itt a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy, a fogyarásban pedig az az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyeri, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma kezdődik Debrecenben is a Tartsd a lépést. Sokan szenvednek a nyári melegben az allergiától. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 16. Tartsd a lépést című országos közösségi gyors gyaloglás Debrecenben is, amikor az ország számos pontján egy időben egy közös célért indulnak útnak a résztvevők. Debrecenben Ignát Éva és Karasz Adrien nagykövetek várják a gyaloglókat. A Tartsd a lépést nem a kilométerekről vagy a tempóról szól, hanem arról, hogy a résztvevők közösen tegyenek az egészségükért, feltöltődjenek és megtapasztalják, milyen ereje van egy támogató közösségnek. Elkezdődött a parlagfű szezon, és egyre több embernek okoznak gondot az allergiás tünetek. A szakemberek szerint a pollenek száma évről évre növekszik, az éghajlat és az időjárás változása miatt. Dr. Mikáczó Angéla szakorvos arra figyelmeztet mindenkit, hogy az allergia tünetei hasonlóak egy vírusos megfázáshoz. Az, hogy melyikről van szó, megállapítható például abból, hogy jár-e fejfájással, vagy társul-e hozzá arcüreggyulladás. Dr. Mikáczó Angélát, a tüdőgyógyászat klinika szakorvosát hallják.
2: Arra is felhívnám a figyelmet, hogy bizonyos orsprék használata, amik csak a megfázásnál, illetve néhány napra javallottak, azokat szigorúan tilos tartósan használni, ugyanis ezek éppen az ellenkező hatást fogják kiváltani, inkább súlyosbítani fogják a tüneteket.
1: A szakorvos szerint először ajánlott szemcseppet, orsprét alkalmazni, és csak később érdemes gyógyszerekhez fordulni. De a tüneteket enyhítheti például a gyakori haj és ágynemű mosás is. A hongkongi felnőtt vívó világbajnokságon a DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka a legjobb magyarként az előkelő 14. helyet szerezte meg. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége jóváhagyta az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon induló medencés, illetve nyílt vízi válogatott névsorát. A versenyen 24 úszó képviseli majd Magyarországot, köztük a DSI Debrecen Európa-bajnoka Senánszki Petra, aki címvédőként 50 gyorson, illetve a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként ugrik majd medencébe. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 240-300 kilós állat ezen a részen. Most állítólag a 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620-311-111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től, ez a Pearl

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesen tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: reklámon.
1: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vármegyei rangadót nyert a Kisloki. Két debreceni foci csapatnak is ma kezdődik a szezon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Több mint 100 ezer egy nyári növényt nevelt idén a Dekert a város köztereire. A hőség miatt most a növények folyamatos öntözése jelenti a legnagyobb feladatot. Ezért a társaság munkatársai öntöző autókkal járják a várost. Ezen kívül 1250, egyenként 90 literes öntözőzsák segíti a facsemeték folyamatos vízellátását. Pete Tamást, a Dekert ügyvezetőjét hallják.
3: Ez a fák törzsére van helyezve. Egyfelől egy stabilabb vízellátást biztosít a facsemetének, kettő jobban ellenőrizhető. Tehát ugye előfordult az korábban, hogy meg lett locsolva a fa, csak ugye ott a nagy kérdés, hogy elegendő vizet kapott-e. Egy ilyen öntözésnél viszont könnyen visszaellenőrizhető.
2: Ahol a még
3: a biztosít a facsemetének, kettő jobban ellenőrizhető. Tehát ugye előfordult az korábban, hogy meg lett locsolva a fa, csak ugye ott a nagy kérdés, hogy elegendő vizet kapott-e. Egy ilyen öntözésnél viszont könnyen visszaellenőrizhető.

0: szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DD Parking.
1: A DD Parking információit hallották.
0: Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az Újonc Hajdúnálás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize, szombat reggel már csak 20 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT bejegyzéséből. A jövő héten várható kánikula hatására valószínűleg ismét felmelegszik majd a Balaton vize. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
6: Mert Madonna Feneke?
5: Madonna Feneke, ha még van neki, szanaszét ott botoxolt, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
7: Nehogy ő szétessen azért,
5: hogy összedrótozva. Hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, és vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezébe nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
6: Mi
5: mutatom videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki.
7: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
5: Vagy 20 évvel ezelőttről.
7: Egy tégdett koncertről.
6: Egy letunt kor mementói.
5: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak, és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik az, hogy ő azt észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra. Vagy az órából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az egy számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó. Mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
6: Én szerintem ez egy popcorn darab.
5: Popcorn darab?
6: Hát nem lehet. Vagy. Mert evetek is popcorn, és kiszállt a szájából.
5: Szerinted kiesett a foga.
6: A híd?
5: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Egy szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
6: Hát de és tényleg.
5: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet, ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikToker valami kiesett az orrából, mondja, és hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
8: Can't go anywhere.
9: Oh, no.

0: és kellemes a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda gyúr utána a fejéhez.
1: És megyre cikke otász mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
2: Ott van. És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
0: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg, meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. Úgyhogy aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvén van két fehér mentolos cukorka.
1: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
0: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internetnép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
1: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
0: Igen. Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredményen törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából?
1: De ez csúszott az arca rendesen?
0: Viszonylag.
1: Csorgott, vagy volt valami?
2: Összeszedett volt.
0: Már most a Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lábon, hát a csávóba komplett
1: vegyi anyagjár csörgedezik az
0: erejében. Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
2: Olyan, mint az egy fél fogra lenne. Komolyan, mint az egy letört fogdarab
0: lenne. És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
2: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingesek.
1: Mekkora?
2: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek.
0: Igen, nagyon lehetne menni vele.
2: Valami ilyen kis mentolos fehér cukorkának.
0: Igen, ő pont kettő ilyen kerek kis cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi azt mondom, hogy na és...
1: Itt
0: ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel, az összes szupermodellt levartam, rockstar vagyok, igen, na most akkor ez történt. Egy VB döntőn, nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből Paks egy évig elmenne a szíve. Maradóna lájkolta volna, igen.
1: Mondjuk az
0: valaki szóljon, mert neki az algupirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
1: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogyha főleg veled.
0: Eszem is leköpdösöm a mikrofon?
1: Igen, de hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz,
0: ja, simán.
1: Beszélsz, akkor így az adás.
0: Én agyon köpködök mindent, monitort, mikrofont, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a számból, vagy az orromból.
1: Hát vagy csak nem látod.
0: Igen, nem, de ez azért így kevés, igen. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozz.
2: Volt te egy maszkos, kis csere.
0: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
2: Gyere, mi van
0: nálad? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
2: Nem, egy fél kiló paradicsom.
0: Elmondom neked, fogad... sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
1: De az a fogad mellé van, beragadva, majd szólok, hogy mikor...
0: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
1: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
0: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
1: Nekem egyszer így a kóla.
0: Imádom az internetet.
1: A kóla jött ki az orromban. Már nem az a kóla, hanem...
0: Őszinte vagy, Juliska.
1: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
0: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó porter megkóstolja.
2: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
0: Megállítok, ebben a pillanatban Curtis kilépett a csoportból. Itt egy állat, köszönjük szépen.
1: Flektor volt az Árpád.
0: Flektor volt az Árpádtól állítólag, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolországot a verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köpte le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
1: És a díját adott Trumpal, láttátok?
0: Hogyne, beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
1: Neki ott helye volt.
0: És ezt ugye megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
1: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
0: Hát ő Amerikában. Ő a Trump. Tehát most szerénye levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
2: átadják. Na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez,
1: ez
2: nem?
1: Ez utóbbi egy kicsit szórakoztatóbb egyébként.
2: Okkal.
0: Igen, igen.
2: Na, itt van a videó.
0: Itt van a videó, igen, hogy... Fallen out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie. It's okay because I had several more. És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye 2 darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
1: Kicsit
0: másnaposan. Kicsit
1: másnaposan. Eléggé meg van gyűrve. 4 méteres
0: baldahínos ágyba, sejem ágyneművel, érted, 2 halott kengurúval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
1: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
0: Igen, ez olyan, mint a Big Jay-ra azt mondaná, hogy 3 nőve voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
2: a
0: 83 éves Madonna, aki 50 évese van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
1: Nekem
0: ahhoz
1: Madonna
0: képest a Robi.
1: Annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
0: Olyan volt, mint 2 sztrókos idős bácsi pocakkal.
1: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
0: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk. Azt mondták, hogy álljatok itt pufin. Jó, ez menni fog.
1: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
0: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe. Semmit nem csináltak. Álltak ott, mint 2 biodíszlet. Az valahogy nagyon furi volt.
1: Viszont Shakira az Shakira volt.
2: Ne hülyéskedj.
0: Shakira jól nézett ki.
1: Hát de
2: a Shakira az Shakira volt?
1: Hát úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye ott arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl, de ez igen, az Shakira, az nem, ez most az igazi Shakira volt.
0: Nemként jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
1: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
0: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
2: Na jó, van egy ikon.
0: Jó, Madonnának is volt fénykora, tehát 50 éve.
1: De Madonna egy ikon, és még az, hát mert hány éves? Lassan 70.
0: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
1: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
0: Ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló a csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Tehát ne úgy szeres Madonnát, hogy egy halftime showba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. És akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki.
1: Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
0: De mit látod a melegítőbe? Egy idős néni bejött,
1: playbacken
0: vitték egy kocsit.
1: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt, a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
0: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő. Két darab kompressziós sárcsomót meg volt fűzve, 3 fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
2: Biztességgel öregszik, erre gondolsz.
0: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltörül, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
1: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblin képekről fog istázni.
0: Igen.
1: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
0: Igen.
1: Ez még ilyen.
0: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve álló stadionokban, és 52 lett a Robi is.
2: És még mindig ugrál egyébként.
0: Egyébként
2: és még mindig csinálja a koncerteket.
0: Igen.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belföldi turizmus továbbra is élénk a széles választék miatt. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a Virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a Déri Múzeum, a Nagy Templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A Szépkártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden új szálláshely az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont. Ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő a következő hetekben. A szervezők a programokat úgy alakították ki, hogy azok a közös kikapcsolódásra és az élményszerzésre épüljenek. Az első program egy vezetett séta lesz az Aquaticum fürdőkomplexum kulisszái mögé augusztus 1-én, de az új kert alagútrendszerét is felfedezhetik az érdeklődők, illetve a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel az augusztus végéig tartó programok között. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részleteket az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a Dehír cikkében olvashatnak. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Lisztes Bence és Kis Berccel is Tiszafüreden játszott eddig, ezentúl pedig a Deacért küzdenek majd, közölte a klub. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
6: A repülőgépes.
5: A Ryanair-es gépes. Igen, megvan, igen. Ez a történet, hogy ugye...
6: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
5: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak.
6: És interjút adott. Hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
5: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
7: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
5: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
6: 20 eurós szendvics kupon a következő.
7: Ezt akarnám, hogy ez egy
5: ilyen maradó hétvége.
7: Szigorúan ablak mellé.
5: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként. És a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre. Ahogy ott visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
7: Hát ez azért... csodálom.
5: Igen.
7: Ez olyan, hogyha... Tehát olyan óriási vákum van, nem? Tehát egy valakit a szülőcsatornából...
5: És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, megkérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
6: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
5: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszet, ez meddig marad? Ez lehet
7: nagyon
5: évekig,
7: friss,
5: lehet,
7: Feri, hát akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja, hát ez most a
5: hete. Lehet, hogy évekig álmodsz vele, lehet, hogy ez egész életedbe visszajön.
6: És akkor mit mondasz a Rájender úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
8: Hogy pénzt kérek,
6: pénzt,
8: uram.
6: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
5: Hát ez tudom, is egy jó kérdés, igen, a per, mert ugye évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
7: Mit írtál alá, amikor megvettél egy jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
5: Amit el sem olvasol,
6: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
7: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyien feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
5: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
6: Na.
5: Hát mondjuk azért az rendben van.
6: Igen.
7: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
5: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ütsz az ablaknál.
6: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
5: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
7: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
5: De fogjuk a lábadat.
7: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
5: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
7: Micsoda?
6: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz egy bőröndel a kezedbe?
5: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
7: de
5: tudom.
7: A bőrönd.
5: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri, Feri!
6: Az pont illik bele.
5: Van, nézzék meg, az oda passzol a kiáll.
7: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
5: Ez egy jó kérdés, igen.
7: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor az mit jelent pontosan?
5: Ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra!
6: Szükség van rá!
5: Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
7: De egy algaelvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
5: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
6: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
5: Hát, egy kérdés, hogy mennyire jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért itt.
6: Igen, biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag is megoldja.
5: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. A pacák azért nem halt meg. Egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte, de azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért, ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
7: Hát gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n? Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
5: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is, tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, kirántott! Gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el. Nem, akkor félmesszerű zuhanok le a kép WC-ből.
7: Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
5: Van egy
6: ilyen.
5: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szerveim, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
6: És tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
5: Csak egy fotót akarok.
7: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag az a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajz filmes hozzáállás?
5: Szerintem csak behorpad. És így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát, hogy nem horpadva azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
6: Igen.
5: Abban van méltóság. De a budi ne szívjon ki.
6: Zuhasz és azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
5: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
7: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
5: Igen, holnap mész Münchenbe?
7: Megyünk Münchenbe.
5: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
7: Évente egyszer felülök.
5: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy vélem elkóstoljon egy jó kis német sört.
7: Hát, ha meg a császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
5: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
6: Hát egy divat fővárosa érte.
5: Divat fellegben, Milánó, hagyjad már New York, Helyenne, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
7: Híres német divat, ezt szereti.
5: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon
7: az
5: szereti.
7: Az van, egy ilyen bajor rövidadrágot, ezt a kantárosat szeretnék
5: megjönni. Kort,
6: meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
7: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek.
6: Megvan.
5: Igen.
7: Ennek senki sem tud. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolga a világon.
5: Igen.
7: Abban van valami szűzies, van valami új.
5: Mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
7: Nyitott vagyok, igen.
5: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van, a szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
7: Szerintem semmiben nem tire a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
5: Igen? Ekkora baj?
7: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az alsz, és azt látom, hogy ez így oké. Ez rendben van.
6: Hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
5: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
7: Csak iriket, Balázs.
5: Tessék?
7: Csak iriket.
5: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
7: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
5: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék Feri. Mit? Hogyan?
6: Tedd be légy szíves a Last Christmas színűbe, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
7: De ennek van ilyen nyári verziója is.
5: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
6: Ezt
5: ilyen...
6: egy nagy költözéssel.
5: Ugye?
6: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony a 24-én
5: hideg
6: szép.
5: Van, december igen, van, igen.
6: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells,
7: driving home for Christmas.
5: Igen, na, Christmas
6: számot. Meg ráadásul le is húz.
5: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretethiányosak, vagy mi a baj, valójában mi a bajuk?
7: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
5: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
7: de
5: az újságírók.
7: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre
5: szól. Olyan
7: az,
5: cuki vagy, de olyan kis naívan fogod ezt fel. Tehát, nem figyel, nem egy ilyen figyelemfelkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
7: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
5: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
7: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, egyfajta, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
6: De akkor baj van.
7: De mi a baj?
6: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
7: De most ez miben más, mint a DJ Otik?
6: Hogy az nincs karácsonyig.
5: Azért bocsánat, egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát
7: csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-le költözne.
5: Parokában.
7: Igen.
5: Érted, nézd meg őt.
7: De mi a baj?
5: Hát minden.
7: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben.
5: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintetet.
7: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
5: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
7: Én oké vagyok a flugosokat.
5: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért
7: felvállalja?
6: Kiabálásnak
5: miért akarod,
6: érzed,
5: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
6: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
7: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmesztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
5: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
7: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásairól. Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
6: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
7: Igen,
6: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
7: Igen, úgy, az nagyon jó egész éves húsvét.
6: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott galácsot.
5: Nem dolgoznék.
6: Megint sonka.
5: Hallod, hogy nem dolgoznék vele.
6: Talás, tudod, mit hoztam ma? Főtt tojást, meg sonkát.
7: Én olyan boldog lennék. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
6: Aha, persze, gyuszi jelmez.
5: Egész évben tolnád.
6: Répa.
7: Én ezt imádnám.
5: Há, igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
7: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
5: Nem.
6: Tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
7: Tessék, hagyjam, de ez ugyanaz, csak megijáljon.
6: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
7: Tessék, igen.
6: Annyi, elküldtem
7: egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyfelőt.
6: De mindig ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
7: Igen,
6: hát,
7: igen.
6: Ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
5: a mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
8: Hát, nem is diszkréten, Balázs, szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
5: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
8: Ne, nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
9: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
10: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nehezebb a jogérvényesítés a külföldi nyaralásoknál. Megszűntek a forgalomkorlátozások a Nagyerdő környékén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger-Jégkár mérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a nagyerdei körút, az egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítése futca és az egyetem sugárút. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a

0: békéltető testület elnökét hallják.
1: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békeltető testületi eljárás.
0: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
4: Ugye, Barbara írt, ugye, 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
5: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
4: Bizony, ez a szezon.
5: Ez mindenkinek. A fiú kap egy életnőt, az életnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
4: Egy kollagéndús.
5: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfejlődtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai migrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondod, hogy belefér. Na, mi az oka?
4: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
5: Igen.
4: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
5: Hát várjál.
6: Ezt most próbálom össze, gazdag meg gazdagszik.
4: Nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 évvel ezelőttig, sőt még lehet, hogy
6: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
4: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát hogy ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszemben mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
5: Szerintem, igen, de hogy ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
6: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
5: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nők, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
4: 50-13.
6: Jó, az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanság.
4: Mondd ki az igazi számot, Balázs.
5: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjj, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel.
6: Az, hogy... Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
5: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
6: Nem. Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
5: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. Csalja. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
6: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt hogy hívják, hozományvadásnak?
5: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves fura hajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szerintem... szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul. önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
4: Gondolom, és ebben nincsen tudományos

0: Tehát te azt gondolod, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen. fiatalabb barátja van.
1: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
0: Mi? Igen, mert ugye abban benne van az...
1: 30-al fiatalabb.
0: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
2: nem nézed ki egy 20-25-ös
0: csajt. Pont ezt mondom, hogy olyan érdekes ez, hogy ezt végig gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak érted így a jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura ez, de én is ezt gondolom.
1: Igen, igen. Persze, 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
0: Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, srácok.
1: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
0: Igen.
1: És ez egy win-win helyzet, nem?
0: Igen. Igen. Ez eljött, tudok menni.
1: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal. Ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
1: Simán.
0: Ez is a személyes igénye hiánya. Ez szokott ide vezetni.
1: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Nem tud máshogy választani.
0: Mi a, hogyha ennek evolúciós oka van?
1: Vagyis?
0: Így próbálják meg hát, hogy frissen tartani a genetikai állományunkat.
1: A nők.
0: Meg a férfiak is.
1: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
0: Meg annyira na más problémakör, viszont... annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe, és ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön, megy a
1: világban. Tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
0: nem csak bulit, ezek a srácok már nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
1: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda, tehát hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, mint egy 25 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, ezek kicsit semmi nem tetszik neki.
2: Kvártét.
1: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
0: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, ugye, ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, hogy otthon várnak egy melegpitével, egy bolyos takaróval.
2: Egy kis csipetropiletével.
0: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
1: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30-esen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok, jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide a kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyba 25-30-ason. Jó, nekem, ja, úgy akarom, ja, ne lépjük. Most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
0: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
1: Igen.
0: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak,
1: aki így van, ez az ágy is,
0: igen. És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
2: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már, érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
0: először
2: van szükség.
0: Először porszívózol, utána összebújom.
1: Igen, tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen boilerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cserélni. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
0: De hogy hajtott rád.
1: Egyrészt hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a havi zsönértékelésed, és elmenekültél. Igen.
0: Annyira szerettem azt, amikor, no, van egy ismerős, most nem mondok nevet.
1: Igen.
0: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát ő rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és be, hát hiszen ő
2: házas volt.
0: És aztán ide elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, még házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyog rá.
1: Belülök neki, persze, igen, elmarad a házasságnak. Rámosolygott, nem,
2: egy szőlőszem van. Lehetne valami.
1: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám, mosolyog rám.
0: Felfoghatatlan.
1: És nem jött rá senki.
0: Nem, és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, valaki oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor így, ó, hát ezt jól elkaptam volna, és nem
1: mondom. Ja, és annak vette jelen minden.
0: Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
1: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, minden?
3: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így, hogy egész összejárva.
1: Egy fiatal ropogós 33-as.
3: Így van, így van. És végülis 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
1: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
3: Igen, pontosan.
1: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
3: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó. Kurva jó.
1: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük a felének, volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
3: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már amit te adtál neki.
1: Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
3: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves. Persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
1: És akkor 11 évet önnek, mert tök jól működik.
3: Így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
1: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
0: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
3: Így van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
0: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, ilyen, talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert ha érdekelni nem állt volna össze veled.
1: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
3: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
2: Hello.
1: Ciao, hello. Na, ez lehet egyébként, igen. Ez egy érdekes. Érdekes, hogy igen, idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
0: A tanáriban.
1: Igen? Ott voltak fel.
2: Ott csak nem vettük észre.
1: Mi voltunk akkor?
0: Kocsi szaktanári!
2: Az, be is írták!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ma kezdődik Debrecenben is a Tartsd a lépést. Sokan szenvednek a nyári melegben az allergiától. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 16. Tartsd a lépés című országos közösségi gyors gyaloglás Debrecenben is, amikor az ország számos pontján egy időben egy közös célért indulnak útnak a résztvevők. Debrecenben Ignát Éva és Karasz Adrien nagykövetek várják a gyaloglókat. A Tartsd a lépés nem a kilométerekről vagy a tempóról szól, hanem arról, hogy a résztvevők közösen tegyenek az egészségükért, feltöltődjenek és megtapasztalják, milyen ereje van egy támogató közösségnek. Elkezdődött a parlagfű szezon, és egyre több embernek okoznak gondot az allergiás tünetek. A szakemberek szerint a pollenek száma évről évre növekszik, az éghajlat és az időjárás változása miatt. Dr. Mikáczó Angéla szakorvos arra figyelmeztet mindenkit, hogy az allergia tünetei hasonlóak egy vírusos megfázáshoz. Az, hogy melyikről van szó, megállapítható például abból, hogy jár-e fejfájással, vagy társul-e hozzá arcüreggyulladás. Dr. Mikáczó Angélát, a tüdőgyógyászati klinika szakorvosát hallják.
4: Arra is felhívnám a figyelmet, hogy bizonyos orsprék használata, amik csak a megfázásnál, illetve néhány napra javallottak, azokat szigorúan tilos tartósan használni, ugyanis ezek éppen az ellenkező hatást fogják kiváltani, inkább súlyosbítani fogják a tüneteket.
3: A szakorvos szerint először ajánlott szemcseppet, orsprét alkalmazni, és csak később érdemes gyógyszerekhez fordulni. De a tüneteket enyhítheti például a gyakori haj és ágynemű mosás is.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra!
6: Extra! Hívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
7: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
6: Csáó, örülünk.
7: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. De most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
6: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
7: figyelj, mint mi, nem? Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát 1986.
6: Igen, azért ezt is sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
7: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozott, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban. hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
6: Igen.
7: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
6: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűbb volt az a 86.
7: Az a 86, azt csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
6: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
7: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
1: De neki mit ne. Kell?
8: Gyönyörű.
6: De. Ne.
8: Nem Bella volt amúgy összedetlen?
1: Csak jó fiú, akkor legyen Béla.
6: Béla lett a fia, tényleg?
7: Nézze, de Bernd Mailändernek, mondom, annyi közel van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét ez Bélának. Ez milyen sztori, nem?
6: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
7: Béla. Ja.
6: Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélának hívják a fiát.
7: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vízla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vízláját, a magyar vízláját. Német.
1: Milyen rohadékok vagytok.
6: Ja. És ez a Mailand, de még mindig vezet, mert ez ő
7: ne is mond,
6: ez
7: figyelj.
6: Hogyan?
1: Hát, az 30 éve ott van a csávó.
6: Más, igen, de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
7: Nem, ő nyomja hosszú.
6: Ideje,
7: igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, ahogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetre azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA igazgatója volt, és megköszönte a csokoládét, meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
6: Csokoládét raksz szobákba?
7: Nézd, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
6: Azt a mindenség.
1: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végig.
6: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
7: Szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyugjuk van, akkor engem
8: hívnak. Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
6: És maradt-e? Csokoládé, gömbölycsokoládé, te csokoládé?
7: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni.
6: Na,
7: úgy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhomját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
6: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
7: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a
6: sztori a formájban. Tehát beleszól a számítógép?
7: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és meglökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
6: De miért csinálják? Mi a policyjuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
7: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesztett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktávnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillackkel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
1: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
7: Két év múlva.
6: És akkor jön vissza a V8 is?
7: Hát ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára.
6: Okay,
7: mondtam, hogy Antonelli vezet?
6: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
8: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
7: Ő a Mercedes-nél megy, fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 utamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring számára, alsóbb kategóriában már persze többször járt.
1: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
6: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
7: Na, gonosz vagy, Valentin, most egész jó.
1: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
7: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye a nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
6: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez így dob a futamon is, nem?
7: Az mindig jó tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
6: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
7: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
6: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
7: hírek? Hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
6: Néha villanok azért.
7: Nagyon érzed.
8: Kiküldte?
1: Kiírta neki a kérdést?
7: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a Magyar Nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Mailanderhez hasonló.
6: Öreg ember, nem vélember, nagyon szeretjük.
7: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A Magyar Nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
6: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
7: Figyelj, én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
6: Az mi volt? Ezt látta, és nem tudták elrángatni onnan.
7: Infantino próbált, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
6: Óriási troll az öreg. Ezt megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
7: Megőrülök, ezt sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
6: Igen, de végig is röhögött? Föladta a tapsot, és oda egy intetésre, jó, akkor legyél rajta a fotó röhögött egyet.
7: Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
6: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
1: Elengedtem el.
7: Megőrült.
6: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam még megnézni.
7: Megkönnyeztem a végét. a végén van.
1: Mindenen sírsz, Zoli.
7: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisabb vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
6: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudok mesélni.
7: Elhatárolom.
6: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
7: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djoko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
6: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép gyerekek. Szabit, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
7: igen,
6: két hétig nem vagyunk. Nyaraljál, pihenjél.
7: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
8: Zoli,
7: nagyon
8: üzenlek
7: köszönöm,
8: neked a hallgatók. Fölhívtok. Annyit na. Szeretném mondani, hogy tűrtőztesd magad!
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
5: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Szombaton megdőlt a hideg rekord. A közterületek nem szemétlerakók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Son Levent párt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Son Levent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord. A Borsodaba-Üzemplén vármegyei Lénárdarúcon ugyanis 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. Sajnos előfordul, hogy egyesek illegálisan helyeznek el hulladékot közterületeinken, írja Facebook posztjában Sánta János, a Tócóvölgyi és a Tócóskerti Városrész önkormányzati képviselője, aki egy szeméthegyről tett közzé képeket. A képen látható hulladékot már elszállítottuk. Sánta János ezért arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben hasonló esetet látnak, azonnal értesítsék a közterületfelügyeletet, hogy a helyszínen intézkedhessenek, és szükség esetén megbírságolhassák az elkövetőket. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Eszerint a Loki nyíregyházi Spartacus mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 7:30-kor kezdődik majd a Nagyerdei stadionban. A címvédő Eto és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival!

tart, csak az M3-ason autózna. Az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitársunk most a Fast Boy Tesó páros lesz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Martin egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki, hát nem a futam fel,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli. Klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt, csuda tudja. 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit visz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

is hát halasztották, úgyhogy előre láthatólag jövő héten lesz majd. Ami pedig még lesz jövő héten, az a Strandfesztivál játékunk javában. Benne vagyunk a fesztivál szezonban, páros belépőket lehet nyerni az eseményre legközelebb hétfő délelőtt 10 óra után.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is. A következő órában pedig arénákat megtöltő szupercsapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons, a Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Akkumulátorgyár épül Esztergomban. A debreceni Fidesz frakció szerint ez kétszínű játék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy akkumulátorokat is gyárt majd Esztergomban a Suzuki. 76 milliárd forintos fejlesztés keretében elektromos járműveket és akkumulátorcsomagokat gyártanak majd. A Suzuki elnök vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnökkel és Kapitány Istvánnal egyeztetett a fejlesztési tervekről. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akkugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négynapos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczi József utca és az Egyetem sugár út. Délelőtt ragyogó napsütés várható. Napközben a gyenge délkeleti szél kissé megélénkül és délire fordul, de mérsékelt marad. Délig 29 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek, és az előző óra végén azt mondtam, hogy arénákat megtöltő szuper csapatokat is hozok ebben az órában. Az Imagine Dragons után most a One Republic csapatát Kygóval kiegészülve, és ugye van egy igazi csodabogár frontembere a One Republicnak, Ryan Tedder, aki kismillió szupersztárnak írt nem csak popdalokat. Az a durva, hogy nem csak a pop és a rock zenén belül, hát nagyjából mindent tud, amit feltétlenül tudni kell, de az EDM is kirázza a kis ujjából. If I Lose Myself, az Alesso dal, Cassius Missing, a Galantisnek, David Guettának, Sebastian Ingrossonak, egyszer felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sok EDM slágert írt, úgyhogy nem csoda, hogy Kygóval is már nagyon sokszor dolgozott együtt.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, vagy a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide még 2013-ban. Stigala és Jack Somi úgy döntöttek, hogy egy igazi mai

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na, most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine. És akiket nem vettek fel idén, tényleg nem dől össze a világ. Sőt, lehet, hogy ebben az egy évben, ugye angolul ez a gap year, egy csomó olyan dolog történik majd a diákokkal, amit nem is terveztek, egy ilyen önismereti egy év, lehet, hogy kimenek egy picit külföldre, dolgoznak, munkatapasztalatot, önállóságot szereznek, nyelvtanulás, nyelvvizsga, ezt semmiképp sem kudarcként kell felfogni. Az élet önmagában nem attól lesz csodálatos, hogy sikerült a most a főiskolai felvételi Wonderful Life, hozom a Hurts dalát a Purple Disco Machine remixben. I'm

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ, szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feltz, Switch Disco, Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős? Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének a This is the Life című dalának a fülbemászó dalait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Újonc ellen kezd a Deac férfi futszál csapata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium a Jéger jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter pedig felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bóna Szabolcs miniszter a héten fogadta civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a Jéger működése ellen, és a rendszer leállítását kezdeményezték. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a Dehíren olvasható. Újonc ellen kezdi az idényt a Deac férfi futszál csapata. A Debreceni Egyetem együttese az NB1 első fordulójában az Erner GFC-t fogadja. Az első kör összecsapásait a tervek szerint augusztus 14-én és 17-én rendezik meg. A részletes sorsolást a Deac honlapján találják. 11 és 2 óra között ma is magas UV-sugárzásra figyelmeztetnek. Vigyázzanak magukra!
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
6: Rádió
0: 1. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

26-án a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében ismét együtt a nagy csapat, és egészen kettőig együtt vagyunk a mikrofonnál, a lemezjátszóknál, a stúdióban Kessérű Tomi. Mixelek önöknek az első órában, egy órától pedig majd ugye jön a váltás, méghozzá Makranci László személyében és jóvoltából indul a Hajrá Sport magazin, illetve ezzel egyetemben Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Várjuk önöket, SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Az igazi mai slágerek pedig pörögnek, már is jön Lady Gaga, aki szó szerint elvarázsol bennünket, ez ugyanis az Abrakadabra.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében az egyik kedvenc DJ producerünk érkezik a folytatásban, Sam Feld, aki az első DJ volt, aki élő zenekarral kezdett fellépni a fesztiválokon. Trombitás, szaxofonos és gitáros szokta kísérni a színpadon, így a Deep House-t élő hangszeres hangzással keveri. Ez a hibrid setup egyébként annyira egyedi lett, hogy több nagy fesztivál külön Feld Live néven hirdeti a műsorát. Itt az új dal, Rosalinnel közösen már is jön a Heart Like Mine, a Rádió Egyen a Daily Mixben.

tömegközlekedők, figyelem, itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ugye augusztus 30-áig hétvégenként, pénteken 18 és vasárnap 18 óra között a Piac utca, a Kossuth utca és a Miklós utca közötti szakasz hát sétáló utcává válik át és alakul át. A lezárás idején a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai járatok a Kis templom és a Petőfi tér megállóhelyek érintése nélkül, a Kossuth utca, Széchenyi utca, Tisza István utca, Antal József utca, Erzsébet utca, Nagyállomás, Erzsébet utca terelő útvonalon közlekednek. Az éjszakai járatok a terelő útvonalon a debreceni törvényszék, Tisza István utca és az Antal József utca megállóhelyeken állnak meg. Mi viszont nem állunk meg. A Rádió 1-en a Daily Mixben már is jön Accent és a Don't Leave.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Téli Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

A Daily Mixben a Rádió 1-en vasárnap is érkeznek az ünnepeltek. 2026. július 26-a van. A mai napon az Annákat lehet például megköszönteni, ez egy héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája egyébként Hanna. A jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség vagy báj. Aztán itt vannak az Anikók, ez egy szintén héber, illetve székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, a jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. A Mózesek, az Aniták, az Anettek, a Tadeuszok, a Berillek, a Ninák is ma ünnepelnek, úgyhogy őket is köszöntöm, csak úgy, mint a szülinaposainkat itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, méghozzá két oldalával jön a Turn the Lights Off.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 26-a, vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása. Így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. Van abban valami csontighatoló irónia, hogy egy és ugyanazon a napon indít újabb támadást Tárkányi Zsolt a Tisza államtitkára Papp Lászlóval, Debrecen polgármesterével szemben az itteni akkumulátoripar miatt, amikor ezzel egy időben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelenti, hogy a Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztés keretében akkumulátorgyárat épít az esztergomi üzemében. Ez a kétszínű játék meddig folytatható következmények nélkül, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a DeHíren olvasható. Ma hajnalban véget ért a Campus Fesztivál Debrecenben. A négy napos rendezvényen közel 300 fellépő és több tucat helyszín várta a közönséget különböző programokkal. A rendezvény zárását követően hajnalban megkezdődött a kordonok bontása, valamint a Nagyerdei stadion környezetének helyreállítása. Így reggel 8 órától megszűntek a forgalomkorlátozások, és ismét teljes hosszában használható a Nagyerdei körút, az Egyetem tér környéke, a Dóczy József utca és az Egyetem sugár út. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő szerint a forint árfolyamának javulása ellenére a belföldi turizmus megmaradt a széles választéknak köszönhetően.
2: Azt is látjuk, hogy itthon is bőven vannak olyan élmények, amelyek miatt érdemes elmenni akár Balatonra, vagy akár Debrecen térségébe, ahol azért a Virágkarneváltól az akvatikumon át a nagy erdőig számos izgalmas dolog várja az ide látogatókat, vagy akár a Déri Múzeum, a Nagy Templom szerintem kihagyhatatlan látnivaló sokasága várja ide is a turistákat.
1: A turizmus ma 420 ezer embernek ad munkát hazánkban. A szépkártya tavaly 480 milliárd forintos forgalmat bonyolított, és a belföldi turizmus idén is megőrizte lendületét. Magyarországon rengeteget fejlődött a szállodaipar, mert a szálláshelyek építését mindig a piac szabályozza. Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallják.
2: Kell egy ekkora városnak szálláshely bőségesen, és azt gondolom, hogy ha összességében nézzük, akkor minden új szálláshely az növeli a kapacitást, akkor a szolgáltató rákényszerül, hogy azt töltse, és akkor az összvendégforgalom növekedni fog.
1: A turisztikai szakértő szerint az utazóknál az árérték arány az első szempont, ezt követi a szolgáltatások minősége és az élményígéretek beteljesülése. Sokan választják nyáron a külföldi nyaralást, és időnként sajnos adódhatnak problémák. Ám a jogérvényesítés nem könnyű, főleg ha külföldi szolgáltatóval szerződtünk. A Vármegyei Békéltető Testület elnöke arra is felhívta a figyelmet az Esti Közelkép című műsorunkban, hogy érdemes például a katalógusban szereplő fotókat is figyelembe venni, mert eltérések esetén akár a részvételi díj csökkentésére is jogosult lehet a nyaraló. Ezen kívül Hajnal Zsolt arra is figyelmeztetett, hogy nem mindegy, kivel kötjük meg az utazási szerződést, hiszen az utazási iroda akár közvetítőként is eljárhat. Hajnal Zsoltot, a Vármegyei Békéltető Testület elnökét hallják.
3: Közvetítőnél is tehetünk panaszt, de ő továbbítani fogja a szervezőnek. És abban az esetben már is egy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy külföldivel szemben állunk. Ott már korlátozottan érvényesülnek a jogérvényesítési lehetőségeink, mondjuk a békeltető testületi eljárás.
1: Hajnal Zsolt azt tanácsolja, hogy ha a helyszínen a szolgáltatás eltér a meghirdetettektől, azt már a recepción jelezzük, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. De érdemes utazás előtt is tájékozódni, mert az all-inclusive szolgáltatások a szálláshelyeken eltérhetnek egymástól. Holdi a terápiás kutya lett a Debreceni Egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Sokan nem tudják, hogy egy kutyát is magukkal vihetnek az egyetemi órákra, sőt még a koliba is beköltözhet, ha ezt egy betegség indokolja. Krisztina Holdi gazdája dietetikusnak tanult, és szerinte az egyetem jól kezelte a helyzetet. Holdit pedig az oktatók és a hallgatók is nagyon megkedvelték. Holdi természetesen a diplomaosztó ünnepségen is részt vett, és megkapta a friss diplomásoknak járó, jól megérdemelt sapkát is. A róla szóló cikket teljes terjedelmében a DeHíren találják. Sajnos előfordul, hogy egyesek illegálisan helyeznek el hulladékot közterületeinken, írja Facebook posztjában Sánta János, a Tócóvölgyi és a Tócóskerti Városrész önkormányzati képviselője, aki egy Szeméthegyről tett közzé képeket. A képen látható hulladékot már elszállítottuk. Sánta János ezért arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben hasonló esetet látnak, azonnal értesítsék a közterületfelügyeletet, hogy a helyszínen intézkedhessenek, és szükség esetén megbírságolhassák az elkövetőket. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnálás ellen. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Ez szerint a Loki nyíregyházi Spartacus mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 19:30-kor kezdődik majd a Nagyerdei stadionban. Két fiatal játékost igazolt a Deac foci csapata. Lisztes Bence és Kis Berccel is Tiszafüreden játszott eddig, ezentúl pedig a Deacért küzdenek majd, közölte a klub. Gajzágó Flóra visszatér a Deac női futszál csapatához. A 24 éves játékos tavaly nyáron távozott az olasz másodosztályban szereplő Infinityhez. Gajzágó 2021 és 2025 között erősítette a civis városiakat. A hongkongi felnőtt vívó világbajnokságon a DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka a legjobb magyarként az előkelő 14. helyet szerezte meg. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége jóváhagyta az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon induló medencés, illetve nyílt vízi válogatott névsorát. A versenyen 24 úszó képviseli majd Magyarországot, köztük a DSI Debrecen Európa-bajnoka Senánszki Petra, aki címvédőként 50 gyorson, illetve a 4x100-as női gyorsváltó tagjaként ugrik majd medencébe.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, a Daily Mixnek, illetve az én műszakomnak itt a vége. Köszönöm szépen a figyelmüket, Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk hétfőn délben. Önök viszont ne menjenek sehová sem, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul a Hajrá Sport magazin, ebben Makranci László lesz majd a segítségünkre. Ő egyébként a következő órát Ray Dalton dalával indítja, ez lesz a Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Az Agorában ma 2 órától a Zenélő Villámok című foglalkozással folytatódik az egész napos programsorozat. 14:30-tól találkozni lehet Pixellel, a robotkutyával. 15:00-tól pedig indulnak a fagyos kísérletek. 16:00-tól a Fénysziget fogadja a látogatókat. Ez az Agora új attrakciója. Egy olyan különleges szoba, amiben fénnyel kapcsolatos interaktív bemutató eszközöket próbálhatnak ki az érteklődők. Valamint megnézhetnek egy Debrecen történetét bemutató 180 fokos panoráma vetítést is. Végül 16:30-tól a Satellix című filmet vetítik le a planetáriumban. A teljes kupolás film bemutatja az európai műholdak céljait, eredményeit, és kiderül az is, hogy miként befolyásolja az űrkutatás a mindennapi életünket. A Modemben augusztus 23-áig látogatható a Modem 20 és a Kányási Hold Margit anyagba vetett rítusok című tárlata. A kiállításokat ma este 6-ig lehet megnézni. A Déri Múzeumban a Munkácsi trilógia mellett már csak július 27-éig várja a látogatókat az Amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni című időszaki kiállítás. A Református Kollégium Múzeumában a kollégium történetét bemutató állandó kiállítás, a nagykönyvtár és a kabai meteorit is látható. A Tímárház kézművesek házában pedig hajdúsági népi mesterségeket bemutató kiállítás várja az érdeklődőket. Hajdúszoboszlón augusztus 23-áig a Kovács Máté Városi Művelődési Központban látványos LEGO építményekkel várja a látogatókat a Kocka Show. A programhoz játszóház is kapcsolódik, így a résztvevők nem csak megnézhetik a kockákból készült világokat, hanem maguk is alkothatnak.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Makrai Balázs beszél a DVSC szezon kezdését érintő legfontosabb kérdésekről, majd beharangozzuk a Deac labdarúgó csapatának idei első bajnokiát. Ezen kívül a Deac férfi kéziseinek és férfi futsalosainak a felkészüléséről is szó lesz. Először foci. A héten az örmény Pjunik Jereván elleni konferencia liga mérkőzéssel elkezdődött a DVSC labdarúgó csapatának szezonja. A téli tulajdonosváltást követően

0: Rai Balázs cégvezető kiemelte, hogy minden rendben van a klub házatáján.
1: Minden tekintetben úgy alakultak a dolgok, ahogy az új tulajdonosi kör ígérte, és legyünk őszinték, mint ahogy mi szerettük volna. Én azt gondolom, hogy a Mark Stott és a kollégái azon túl, hogy végtelen úriemberek, pontosan tudják, hogy mit jelent egy futballklubot vezetni, működtetni, irányítani, és a napi munkában rengeteg segítséget adnak nekünk, annak ellenére, hogy nincsenek itt naponta, de azért rendszerességgel helyszíni találkozók, egyeztetések is folynak, de amúgy pedig a mostanában használatos mindenféle kommunikációs eszközökön napi kapcsolatban vagyunk velük, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első szótól kezdve az utolsó eurócentig mindent betartottak, amit eddig ígértek, és úgy gondolom, hogy örülhet a klub, örülhet a város, hogy ilyen korrekt és hiteles tulajdonosa van.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk a Loki szezonjának felvezetését.

0: Hajrá magazinunkban folytatjuk a Makrai Balázzsal készített riportot. A DVSC labdarúgó csapatának cégvezetője a nyári játékos mozgásokról is beszélt.
1: Azért nálunk, hogyha megnézzük az elmúlt 3-4 évet, minden évben egy bizonyos határ fölött adtunk el játékost, hiszen a Barát Peti is egy kiemelkedő értékesítés volt, ő is magyar válogatott játékos volt, akkor a Hamzat Ojedirán is az volt. Azt kell mondanom, hogy a Dominguez, Brandon Dominguez is egy jelentős értékesítés volt, és ugye most jött ez a két fiú, aki úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelte, hogy előrébb lépjen, nem csak azért, amit tettek, főleg Dodó, hiszen ő kiskorától kezdve DVSC játékos volt, a Tomi is volt azért nálunk, ott a kis egy pár kitérő után jött vissza, de ők mind a ketten tettek annyit a magyar és a debreceni labdarúgásért, és önmaguk fejlődéséért is, hogy megérdemeljék, hogy top bajnokságok valamelyikébe menjenek el. Én úgy gondolom, hogy ez velük szembe is fair volt, hogy engedtük, hogy menjenek, és egy korrekt módon meg tudtunk állapodni mind a két klubbal. A kérdés második fel, hogy vannak olyan fiatalok, akikben ilyen értékesítési potenciál van. Én úgy gondolom, hogy lesznek. Azért majd mostani edzéseket látva, látjuk azt, hogy sorolhatnám, hogy a Terca, a Gergő, a Pattai Dávid, a Sain Balázs, a Leo Mirtály, a Cibla Flóri, az újonnan érkezett Macsó Máté, és egy csomó olyan fiatalunk van, aki egy pillanatig sem lógott ki a felnőtt futballból, a nemzetközi felnőtt futballból.
0: Makrai Balázs a bevételekkel kapcsolatban a bérleteket is kiemelte.
1: Csak a szezonbérletekből nem fogjuk eltartani egy klubot, de senki nem tart el. Viszont az, hogy tudjunk kommunikálni a szurkolóinkkal, tudjunk nekik kedvezményeket biztosítani, tudjuk talán jobban hozzánk kötni, mármint a klubhoz kötni a szurkolókat, egy szezonbérlet mindenféle akciókkal együtt egy nagyon hasznos eszköz. Most is lecseréltük a korábbi bérleteket, egy másik dizájnú bérlet van, ajándékkártya van hozzá, bizonyos kedvezmények vannak, amelyeket a mérkőzéseken, vagy majd a augusztusban megnyíló teljesen új és kifejezetten jól kinéző shopban lehet majd levásárolni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkra. Nyilván a cél az, hogy minden évben minél több legyen. Most jelen állás szerint már majdnem ott vagyunk, ahol a tavaly egész éves összes bérletét számolnánk, ami azt jelenti, hogy ugye mi fél évkor is szoktunk bérleteket árulni, most ahhoz már nagyon közelítünk, nyilván szép lenne egy 4000-es darabszámot elérni, nem tartom lehetetlennek, de mi azokat is megbecsüljük természetesen, akik nem bérlettel jönnek a DVSC meccsen, hanem jegyekkel. Vannak olyan mérkőzések már a héten is, amikor érdemes lesz ide kilátogatni.
0: A Loki számára a bajnoki szezon ma este 6-kor kezdődik hazai pályán, a Puskás Akadémia ellen. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a hajrát.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Kezdődik az idény a Deac számára a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. Az első fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tiszafüred vendége lesz ma. Lakatos Benyámin, a Deac játékosa szerint jó felkészülést tudhatnak maguk mögött.
1: Egy hosszú felkészülés van a hátunk mögött. Szerintem nagyon jó ütemben, iramban és hangulatban telt. A munkát beletettük. Mindenképp úgy érzem, hogy a szakmai stáb, illetve a csapat is nagyon jól dolgozott. Szerintem az edzőmérkőzések is nagyon tanulságosak voltak. Mindenki megkapta a lehetőséget. Több pozícióban is akár lehetett ugye bizonyítani, és én úgy érzem, hogy egy nagyon jó felkészülést tudunk a hátunk mögött. Az augusztus az ugye itt az NB3-as bajnokságban ugye mindig ilyen mondhat is zsúfolt szokott lenni, de igyekezett a szakmai stábség úgy kialakítani már a felkészülés végét, hogy azért frissüljünk megfelelően, illetve hogy mindenkinek ugye legyen egy 90 perces terhelés a lábába, hogyha esetleg lehetőséget kapna, vagy akár bármilyen szerepben be kell mutatkozni a pályán, hogy ne legyen neki akár egy teljes mesnyi terhelése szokatlan.
0: Lakatos Benyámin hozzátette, hogy bár a Tiszafürednél nagy volt a játékos mozgás, nem lesz könnyű dolguk idegenben.
1: Készültünk ugye a Tiszafüred csapatából, amennyire lehetett, videóztunk is belőlük. Természetesen ugye van egy saját játékunk, amitől szerintem lehet azt mondhatni, hogy bármilyen ellenfél van, inkább ők készülnek belőlünk, mint mi belőlük teljes mértékben, mi azt nem szeretnénk feladni. Ez a filozófiát, amit ugye a Deac képvisel. Ugye nagy a játékos mozgás itt ugye, főleg itt az NB3-as bajnokságban, ugye itt a szezon végén, meg ugye elején náluk is sok érkező volt, sok távozó. Bízunk benne, hogy igazából ezt a vasárnapi megmérettetést eredményesen fogjuk megvívni, és tényleg a legjobb tudásunk szerint fogjuk eltütni ezt a 90 percet.
0: A mérkőzés ma délután 17:30 lesz a Liccei Elemér sporttelepen. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan futsallal folytatjuk.
2: Az FM 95 Rádió 1-en igazi mai slágerkövet.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Elkezdte a héten a felkészülést a Deac férfi futsal csapata. Az első néhány alkalom még felmérésekkel telt, de Vasottó csapatkapitány szerint jó állapotban tértek vissza a nyári szünetről.
1: Az első két napban mérésekkel indult, futótesztek, voltunk a Chat Centerben, ott felmértek minket a terhelhetőséget, és ez alapján kijött, hogy nem vagyunk rossz állapotban, jobb állapotban vagyunk, mint várták az erőléti edző, illetve Tihanyi Csaba, úgyhogy ennek nagyon örültek, meg nyilván mi is, hogy nem épültünk le itt az egy hónap alatt, azért nem ma kezdtük, és tudjuk, hogy azért a nyáron mozognunk kellett ahhoz, hogy jól térjünk vissza.
0: Egy régi ismerős is visszatért a csapathoz, hiszen Krajcsi Bence újra a Deac kapuját védi.
2: Még kicsit furcsa, emésztem, azért még szokatlan, de úgy érve szokatlan, hogy azért ilyen,
3: tehát ez a várakozással teli. Volt már, amikor úgy szóba került az egész, és hogy esetleg nyelbe üthetjük ezt a átigazolást, én akkor már úgymond tűkön ültem, ha lehet ezt mondani. Ennek köszönhetően nagyon szurkoltam a csapatnak, egyébként végigkövettem, hatványozottan végigkövettem a bronzmérkőzéseket, illetve azokat a meccseket, ami már ugye vége felé jártak. Nekem eleve, ugye igen, nem tudtam, hogy otthonom volt, hát itt nőttem fel Debrecenben, nekem ez a része volt az, ami felnevelt, úgymond megadta nekem azt az alaphangot, amit esetleg most így végig tudok vinni majd az elkövetkezendő időkbe.
0: Tihanyi Csaba, a Deac vezetőedzője elmondta, hogy milyen felkészülés vár az együttesre.
4: Tavaly az EUSA, ahogy most is, egyébként jó időpontban van, hiszen pontból is zajlik. Csak ugye tavaly nem játszottunk harmadik helyén, idén viszont igen, és az a két hét, amivel korábban el kellett volna, hogy kezdjük a felkészülésről az EUSA-ra, úgy tudjunk menni, hogy azért nem nyaralni indulunk. Ez most idén elmarad. Én nagyon sajnálom, mert nagyon jó lett volna, és nagyon jó pozitív tapasztalatok voltak ebből tavaly, és jól indultunk a rajton. Idén 3-4 edzőmérkőzésre van kilátás, ugye az időrövidsége miatt is, hiszen csak 4 hét a felkészülés, és augusztus 17-én már bajnoki mérkőzésünk van.
0: Most egy kicsit zenélünk, utána Kézivel térünk vissza.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Deac férfi kézilabda csapata. Egy közel másfél hónapos felkészülési időszak vár a Debreceni Egyetem együttesére, amely során 5 edzőmérkőzést vívnak majd a civisvárosiak. Pető Ákossal a nyáron ismét hosszabbított a Deac, és a játékosnak is nagy tervei vannak a klubbal.
1: Ez lesz a 8. szezonom, amit itt kezdek el. Én úgy gondolom, hogy majd itt szeretnék az utolsó meccseimet is lejátszani, majd eljön egyszer az ideje. Szóval már tényleg egy jó pár éve itt vagyok a klub életének körforgásában. Most, hogy már ugye idősebb vagyok, igyekszem majd segíteni a fiatalokat, meg tényleg a pálya bármely területén, ahol tudok, igyekszem majd a csapatot az eredményességében segíteni.
0: Jelentős erősítés lesz a Rea Barnabás, aki az OTP Bank PIK Szegednél nevelkedett.
2: Az ambíciók nagyon erősek, és azért is jött nekem szóba, hogy ez egy olyan hely, ahol megbecsülnek, megtisztelnek minket, és akarnak minket, ezért úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy kamatozni fog, meg hát tényleg olyan tervek vannak, ami abszolút jól hangzik, és kecsegtető, szóval tényleg ez egy olyan dolog volt, amiben azért azt mondom, hogy szerintem nagyon sok más játékos is belecsapott volna, hiába másodosztály, de tényleg olyan dolgok vannak, amire azt mondod, hogy ez olyan dolog, hogy már mit a NBA-be játszanál, és ezt meg kell csinálni.
0: Mándi Norbert, a Deac vezetőedzője kiemelte, hogy a felkészülés alatt több csapatépítő is tervben van.
3: 6 hetes a felkészülésünk, ebben nyilván próbálunk úgy tervezni, hogy sok csapatépítő is lesz benne, tehát ebben a 6 hétben ilyen picit hullámzó lesz, tehát a 3. héten jön majd a csúcsterhelés, ott ugye 10 edzésünk lesz, a 4. hétben veszünk picit vissza majd a terhelésből, hogy ugye adaptálódjanak a dolgok a srácoknál, úgyhogy több csapatépítővel tervezünk, mint az eddigi években, amiben különösen hiszünk, hogy ennek ugye nagyon fontos szerintem, hogy egy csapat ne csak pályán legyen együtt, hanem pályán kívül is, úgyhogy így már jövő hét folyamán is nem azt jelenti, hogy nem lesz edzés, hanem edzés keretén belül oldjuk meg.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Baross Gábor tervben szerepel a nagy állomás újjáépítése. Augusztus 9-én lesz a Lokiszpari mérkőzés. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A héten mutatta be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. Ebben többek között a Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Máté-Szalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorban állás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni.
0: A DV Parking információit hallották.
2: A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága közzétette a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának pontos menetrendjét. Ez szerint a Loki nyíregyházi Spartacus mérkőzés augusztus 9-én vasárnap este 7:30-kor kezdődik majd a Nagyertei stadionban. A címvédő Eto és a kupagyőztes Ferencváros összecsapását mindeközben elhalasztják, miután a fővárosiak szombaton a Real Madridot fogadják felkészülési meccsen. Délután még 2 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 31 fokot. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint. Hajnalra 18 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén, és most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire

0: Point, ez egy német DJ-je, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loyé, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, újdonság, és a héten a 40. helyen nyitott.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our

és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, Owls Days és a Beat of Your Hearts.

0: Rádió 1 Top 50, a 34.
1: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaiig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en a Top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Samfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

aréna turnéja, de jövő tavasszal Ted Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Tour, a 29.

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szinti pop és az indie-disco keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: A Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Örülj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat. Nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. 200 szalmabála kapott lángra Hajdúszovátnál, amikor tűz keletkezett egy szarvasmarha telepen. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók és egy debreceni vízszállító érkezett a helyszínre, illetve az oltási munkákat egy erőgép is segítette. Két debreceni labdarúgó csapat számára is ma kezdődik a bajnoki szezon. A DVSC a Puskás Akadémiát látja vendégül a labdarúgó NB1 nyitófordulójában. A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Nagyerdei stadionban. A labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának első fordulójában pedig a Deac délután 17:30-kor a Tiszafüred vendége lesz a Lipcsei Elemér sporttelepen. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán fesztivál,

7.50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkor átszólt, hogy mindenki búkolja. Most minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1-en. A Top 50-ben a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömeg.

keresztül a New Religion, ami az ötödik. Loi, Get Lucky a negyedik helyen szólt. Purple Disco Machine, Hurt,

Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesem tréfa.
12: Otthoni és üzleti

0: hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac@mcdb.hu

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A héten mutatta be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet. Ebben többek között a Debrecen-Nyíregyháza és a Debrecen-Mátészalka vonalak felújítása, valamint a 106-os vonal újranyitása mellett kiemelt projekt a debreceni nagyállomás korszerűsítése, majd teljes újjáépítése. Nagy sikerrel, többek között a Volmár, a Halott pénz és a Scooter koncertjével zárult az idei Campus Fesztivál ma hajnalban. Pár órával később a szervezők már létre is hozták a 2027-es fesztivál Facebook eseményét. 170-en már jelezték is, hogy ott lesznek. Eleinte gyengén felhős lesz az ég, de aztán teljesen beborul. Eső azonban nem valószínű az előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

ki volt. Hát igen, igen, igen. Hölgyeim és uraim, itt van a legújabb Fisher. És még egyszer mondom a szám címe, Rain. Hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, ha bulizunk vasárnap este is. Na, meg szép kukikám, nagy erőnk!

0: játszottam a saját zenét, Kanel, ez magyar, és volt Reganil is. Játsz a magyar zene, nyugalom! Hamarosan énekezik Axel Lang Siri!
1: Anxiety, keep on trying me.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Íme az Abszolút Filmszínház újabb előadása, így reagált a debreceni Fidesz-KDNP az esztergomi akugyártás hírére. A frakció szerint a színpadon támadja a Tisza az akkumulátorgyárakat, a színfalak mögött pedig megegyezik egy újabb magyarországi akkumulátorgyár felépítéséről, írják a közleményben, ami teljes terjedelmében a De Híren olvasható. Két sima győzelemmel a legjobb 16 közé jutott Battai Sugár a hongkongi vívó világbajnokságon. A balatonfüredi 201. Annabel szépségversenyen az első udvarhölgynek, a debreceni Tollas Viktóriát választották meg. Még késő délután is 30 fok körül lesz a hőmérséklet, és a déli szél is mérsékelt marad, csak az esti órákban gyengül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bonus Summer Edition nem sokára. Élő kívánsági sortütök telefonali mostantól a 0623 111 111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk egy nagyot. Érkezik a Mara Chantier, Swift és Opelite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: Rádiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Sonne Wendt Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció, jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Sonne Wendt Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Vármegyei rangadót nyert a Kisloki a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában szombaton. Az első fordulóban ugyanis 5-2-re nyertek hazai pályán az újonc Hajdúnállás ellen. Még késő délután is 30 fok körül lesz a hőmérséklet, és a déli szél is mérsékelt marad, csak az esti órákban gyengül. Hétfőn változóan felhőség és erős szél várható 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, ezt kezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuri, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, máma pakoznak egy kicsit butrokat a második vele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Ezért.
1: Ray, ugye Ray? Ray. Nehézséges, hogy jól mondott el Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor küldeném még Tamás Cikorának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: szia! Ciao, szia, szia, jelkezik Ray, vagy Ray, és a szám címe, Where is my husband? Aléap, Kukika, mindíts be!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki, szervusz Miki, mi újság, hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni, ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: És üzenném neki, köszönöm, és üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra, és valami szép, romantikus, szerelmes számot kérnék, hogyha ha, lehet.
1: Figyelj, ezzel vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dalt, elég ugyanban reggelnél, ilyen címén Heal Me, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, jó. Köszönöm.
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább tízszer, jó?
2: Köszönöm.
1: 50, ez már 50, ez már jó. Oké, rendben, Miki, köszönöm, hogy hívtad. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao, ciao. Érkezik elég ugyanában reggeli nenunk, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok, Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: Rocken Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérte tőlem, kamerád.
2: Én Marci vagyok. Itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok. Szia,
1: Kuki. Jó, hello. Sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké. Okay. Hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás. Jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre mentek? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Szentolásra. Ja, jó, oké. Jó nyaralás netek, jó bondazás. Köszönöm szépen, a telefonáltatok. Jó, fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: először hogy hívnak téged?
1: Engem mindig Rokkónak.
0: Roszkó?
1: Igen, Rokkó.
0: Roszkó. Na, kértél tőlem egy odalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
1: Hát a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
0: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
1: Jó, szeretem nagyon.
0: Szeretem nagyon.
1: Szeretem, életem, szerelme.
0: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
1: Jó, rá.

0: Itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
1: Hello, szia Kuki, Pinter Boti vagyok.
0: Hello, na kérteltelem Fastboy, Last Summer, kinek szóljon?
1: Szeretném, hogy az a szám szóljon, hogy várj már barátomnak.
0: Oké, okay, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
1: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
0: Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonáltal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
1: Viszont kívánom, Kuki, szia!
0: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fastboy, leszem címen, lesz a mer,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This.

0: Discos Junction. Discos Junction. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam. Most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
3: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy jövőm a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána perbális hitet magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok,

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin szintnő.

0: és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
1: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 órája. És akkor most jön ugye David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: szülinap, és pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi mindketten Vecsésről. Isten éltesse az ünnepeteket!
1: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövő pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten. Nagyon fogok rólni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozók Balaton Fűszfön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
0: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis, hogy a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozása, Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os Essential értelmezést, ezt a most itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Ez a mai Essential dal premier. Thank you.

0: a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: A Made in East Bizánó Tatival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatoni bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosít fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem Summer Fesztivál, csak mondom neked.
2: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egészíteni, ja, így mondtam volna, persze.
1: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövét hétfőtől minden este 8-kor a diszkosít Facebookján online játék lesz.
3: Jut eszembe ma este, hogy vég az adásnak, én megyek Zalakarosra, és most is fogok még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
2: Most pedig megyünk tovább, a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között érkezik. I'm an Angel dala, az I'm Alive, méghozzá a szokásos Beats & Chill Mixben itt a Rádió Egyen.

0: a rádió, egy esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten, pénteken, ezen kívül augusztus 8-án, viszont egy nagy szabású DJ Otti Bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásba ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz a Zapter Party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: fejenként így van, ahogy jó vége van lesz a nagy színpadon a show-nak utána, ami indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondja, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen én leszek, mert én a másik helyszínen a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Upterem, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Biztonsa Mix a Diszkosítben.

0: egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ. Én gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk. Zalakaroson ott fog szórakoztatni. Szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom a tuti gyerekek. Pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalom megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balatonfűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a Rádió 1 is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: játékok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: A Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra, vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rockbox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este, Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásot külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizunk majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: és teli dance-zenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello, Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a To Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackért, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Hú, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a World is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: buklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a rádió.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trió ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnap este World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a World is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai sláger, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek. Ne felejtsük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért. Ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620 311 111. Ő pedig már is Sam Feld, aki a Swiss Disco-val és Rehab-bel egy elképesztően nagy kedvencet hoz. Ez a Sleep Tonight. Itt rá.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Te jó ezt a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel, fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön Jennifer Lopezzel, a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indított.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal, most az igazi mai slágert hozza, ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió 1-en. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra annál, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rum Pum Pum tőle.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig Sam Felt a folytatásban Rosalinnel, ez a Hotline.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.